Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazz Hajnal, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijev megye déli területén található Bilacerkva városát múlt éjjel. Az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Kijev főpolgármestere a várost ért támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a Perzsaország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyház fő a Szent Péter bazilikában bemutatott Szent Pistjén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. Hangsúlyozta, az elmék megvilágosodására van szükség és új életenergiára a szívekben. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a kinevezett szakemberek egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van. Pünkösd után két nagyvágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. A lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók hét vízsugárral oltották el a lángokat. Hőség pusztít India déli részén, több helyen 45 foknál is melegebb van. A forróság miatt eddig már 16-an haltak meg. A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül tartós hőhullámokkal. Azt tanácsolják az időseknek, a gyerekeknek és a várandósoknak, hogy napközben csak szükség esetén menjenek az utcára. Itthon ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Sokfelé élénk szél, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madar a tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Ma van pünköst hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. A keresztény egyház születését, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. A pünkösd a törvényadás és a szövetségkötés ünnepe is, jelentette ki Esztergomban a főegyház megye segédpüspöke. Martos Levente Balázs arra kérte a híveket, élesszék fel a szívükben a hitvallás kegyelmét és a lélek erejét, valamint imádkozzanak egymásért, hogy a Krisztusban és bennük rejlő szeretet pünkösd napján is új életre keljen. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak. A soha el nem múló Isten szeretetéből táplálkozik az ember öröme. Erről a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke beszélt Balatonfüreden. Steinbach József úgy fogalmazott, az öröm is a Szentlélek ajándéka, és a legnagyobb tett másokat örömre hangolni. Az egyház születése mögött is az Isten szeretete áll, mondta a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke Győrött. Szemerei János hangsúlyozta, Isten egyszülött fiának, Jézusnak a lényét már életében a Szentlélek ajándéka járta át, és ezáltal végezte földi cselekedeteit is. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves, összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a Perzsaország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. 3 fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Az időjárásról. Ma is sok napsütés várható, de az időnként megnövekvő felhőkből egy-egy zápor kialakulhat. A Dunántúlon és északkeleten élénk, néhol erős lesz a szél. Délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
6: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vinant Gábort hallgatva, bársonyos melegség a hangjába, ami engem nagyon megérint mindig, és ugyanakkor szeretem azokat a sokszor virtuózitásba hajló improvizatív motivumait és szerzeményeit, amik szintén nagyon közel állnak hozzám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Kapolcsi Szabó Levente, jazz zongorista, zongoratanár, én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és örülök, hogy beszélgethetünk.
8: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
7: Ha már a Szakcsi Rádióban vagyunk, van valamilyen zenei emléked, vagy fontos pont, ami Szakcsi Lakatos Bélához kötődik?
8: Hát ha Bélához nem is, a fiához van. Van egy személyes kötődésem, mégpedig 11-ben voltam felvételizni az Egressy Bénibe, és akkor játszottam neki egy jazzballadát, azt hiszem, és akkor felmentünk együtt az igazgató úrhoz, és akkor az volt az értékelése, hogy lehetne vele dolgozni.
7: Na hát akkor...
8: Ennyi volt a kötődés.
7: De úgy is értettem, hogy van-e, hogy visszanyúlsz mondjuk akár inspiráció, vagy egyéb okokból hazai klasszikusokhoz, úgy értem a jazz klasszikusokhoz, és akkor előkerült esetleg Szakcsi Lakatos Béla, vagy mennyire vagy ilyen magyar zenei gyökereket kutató típus?
8: Hát, ha kutató nem is, de nagyon nagyra tartom, és tisztelem a magyar jazz zenészek munkásságát.

0: Hogyan indult neked az egész, nem is feltétlenül jazz zenei, de hogy egyáltalán zenei pályád, van-e egy olyan első pont, vagy emléked, ami markánsan mind a mai napig megvan, hogy az biztos, hogy mérföldkőnek számított a zenei pályádon?
1: Én 8 évesen kezdtem zongorázni egyébként, és a nagy családban van zenész egyébként, mondjuk így közvetlen felmenői szálakon nincsen, de a nagy családban, tehát a keresztanyám, ő, Vörös Boglárka, ő zenetanár, meg zeneszerző is, és akkor ő volt az, aki végig így támogatott ezen az úton, és így hát az ő általa, vagy ő inspirálta ezt a, ő is inspirálta ezt a ezt az indulást, azt hiszem, meg nagyon szerettem az akkori zongoratanáromat, az elsőt, a Patrona Hungárié általános iskolájában tanultam először zongorázni, a Székely Kinga nénitől, aki már szegény, azóta elhunyt, de még volt egy alkalom, hogy ott tudott lenni egy fellépésemen, és az megható volt, az jó volt.
0: Ekkor gondolom, ez egy klasszikus irányban kezdtél el.
1: Persze, klasszikussal kezdtem, hát igen. De nem jártam végig, egyébként nekem nincsen klasszikus alapvizsgám, ahogy az úgy lenni szokott.
0: Eltekintünk ettől.
1: Embereknek. Ahogy én azután egy 5 évig tanultam klasszikust, 4 évig a Székely Kinga néninél, és aztán meg átmentem a Soroksárra, a Galambosba. Ott közvetlenül, tehát a tőszomszédságában laktunk az iskolának, és oda jártam át a szomszédba zongoraórákra. Most nem mondok nevet, de borzasztóan nem szerettem. Egy amúgy korábbi interjúban beszélek erről, vagy írok erről, hogy mennyire az egy elég toxikus viszony volt sajnos, és ott hát így elhagytam a klasszikus zongorázást, vagy azt az irányt.
0: De akkor ezt tántorította el lényegileg? Tehát itt volt egy ilyen váltás, amikor?
1: Hát nekem 10-11 éves koromban, és ez nem semmi felvágás, vagy ilyesmi, amit most mondok, hogy volt egy ilyen időszakom, amikor imádtam a popot, és ilyen Michael Jackson számokat hallásból lejátszottam zongorán, és fogalmam nem volt, hogy mit csinálok, meg mit játszok, csak hogy próbáltam így reprodukálni, hogy úgy szóljon, és nagyon élveztem. És akkor hát bevittem egy ilyen Jackson számot, azt hiszem a Thrillert az órára, úgy, ahogy én azt gondoltam, meg ahogy így megcsinálgattam magamnak otthon, meg a szüleim is tökre bátorítottak ebben, meg látták, hogy imádom, meg ők is szerették. És akkor az volt az akkori tanárnéni reakciója erre, hogy neked jó érzés így püfölni a hangszert. És akkor nekem ott volt egy ilyen törés, hogy lehet, hogy nem jó megfelelő ember arra, hogy engem így is tápoljon művészileg. Azután nem nagyon zongoráztam egy-két évig, hanem gitározni kezdtem, csak full autodidakta módon. Azt is nagyon szerettem, egyszerűbb, ismert, hogy egyszerű dal, az például egyszerű volt, egy elsőnek egyszerű tábortűzi akkordokat tanulgattam, meg ilyesmi. Aztán egy volt osztálytársam, akkor már a PR-ba jártam, budapesti PR-ba, ami most elég felkapott lett az utóbbi pár hétben, ez a név. Szóval oda jártam, és az egyik osztálytársam, Urbán Gergő tanított meg így pár akkordot, aztán 2-3 hét alatt megtanultam kb. Az összes akkordot, és azután beajánlott egy csepeli magántanárához, Faru Attilához, és akkor ott kezdődött a következő ilyen korszak, amit mindig emlegetek, hogy ez mennyire nagy inspiráció volt, meg mennyire megtaláltam a Faragó Attilával a közös hangot, mert ő úgy tanított, hogy gyakorlatilag nem használtunk kottát, semmit, és mindent ilyen hát elméleti alapokon magyarázott, tehát az folyamatos használatban volt az elméleti tudás.
0: Tudod azért egy példát, vagy amit még így
1: hát mondjuk meg lehet érteni? Az, hogy,
0: csak hogy ugye nincs kotta, de mégis elméleti.
1: Igen, hogy mondjuk volt egy ilyen jazzetűd, aminek sor nem lett, vagy azóta már igen, mert azóta tanítottam is tanítványomnak, ami mondjuk egy ilyen, vagy elmondta, hogy milyen hangnemben van, F-durba lesz, de hogy dominánssal kezdődik, és akkor C-dur akkord az első, és akkor elmondogatta a hangokat, hogy hogy van a bevezető, hogy C, D, E, F, G, GIS, A, B, C, azt hiszem ez volt, és akkor így az oktávba, és akkor már játszottam is. És akkor így egy fél perc alatt megtanultam az intrót. Így volt nála a tanulás.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: De amit nála tanultál, vagy ez a fejezete a tanulmányaidnak, ezt lehet először a jazz címkével így jelezni?
2: Mondhatjuk, hát voltak jazzes elemek, tehát a jazz akkordokat használtunk, meg mondjuk én akkor főként ilyen latin jazz standardeket tanultam tőle, de hogy ő hangról hangra megmondta, hogy mit játszak. Tehát az az attitűd, hogy mondjuk nyitott vagyok arra, hogy zeneileg így bármi megtörténhessen, vagy hát mondjuk az együttzenélés az egyáltalán nem volt jelen ott, hanem ott csak én zongoráztam, tehát ilyen szemszögből nem volt az jazz, szerintem, de voltak benne jazzes elemek, meg akkor még nem improvizáltam egyáltalán, csak így, hát nem tudom, így magamtól.
1: De szerettél volna akkoriban már improvizálni?
2: Nem volt bennem konkrétan ez az igény. Amúgy nem is tudom, hogy mikor. Szerintem később már, amikor utána, ugye ő ilyen alázatot amúgy nem sok embertől tapasztaltam, hogy ő azt mondta, hogy ő már így nem nagyon tud nekem mit átadni, vagy azt érzi, hogy nekem most már így mennem kéne tovább, és akkor ajánlott az ő volt zongoratanárát, az Eszelyen őt egyébként, aki most a Kőbányai Zenei Stúdió elmélet meg zongoratanára, meg tanszakvezetője, azt hiszem. És mostában nézek ilyen videókat, amik bementek hozzá órára, és ez rettentő vicces, meg nagyon, nagyon jó, inspiráló azt nézni. Az a szóhasználat, meg az az attitűd, ahogy ő tanít, az nagyon jó. És ő nem tudott vállalni, mert tele volt akkor is már. Úgyhogy a fiához kerültem, az Esze Zsolthoz. És akkor azt hiszem, hogy nála kezdődtek ezek a echte jazz standardek megtanulásai. Meg ott már nála elkezdtem improvizálgatni, főként amúgy blues improkat játszottam nála.
1: És arra vissza tudsz emlékezni, hogy ekkoriban kik voltak nagy hatással rád, mondjuk a nemzetközi jazzzenészek? Lehet hazai is, persze.
2: Elég, hogy mondjam, szűkös volt akkor még így az ismeretem, mert nem mintha most olyan nagyon mindenkit ismernék, csak hogy azért valamennyire kinyílt a világ előttem, de mondjuk először, akit így nagyon, nagyon nagyra tartottam, az Oscar Peterson volt. Tehát igazából engem ő inspirálta a jazzre. Nyilván először el voltam ámulva a technikai képességeitől, de amikor egy kicsit jobban belementem, és mondjuk az ilyen harmonizációit is kicsit elkezdtem fejtegetni, vagy egyszerűen csak úgy hallgatni, már egy kicsit vájtabb füllel, akkor szóval az is embertelen az a harmóniai világ, amit képvisel, nagyon, mai napig nagyon tetszik. Most már így a virtuozitáshoz kicsit más a viszonyom, mint akkor. Akkor nagyon szerettem, volt ez a jazzetűd, amit még az Attilától tanultam, azzal nyertem is egy ilyen tehetségkutatót, tulajdonképpen igazából volt egy 5 perces medli, és ezt játszottam a végén, de szerintem ezzel nyertem meg, hogy ezt nagyon szerettem így villogtatni, hogy milyen gyorsan tudok játszani, meg az is, szóval, hogy az volt az, ami így nagyon inspirált, meg feltűnt az Oscar Peterson játékában. Most már egy kicsit más a helyzet. Most már inkább, hogy mondjam, nem is az, hogy így elmélyültem jobban a dallamosságban, vagy az, hogy a dallamot mondjuk előtérbe helyezzem, hanem az, hogy nem célom az, hogy feltétlenül virtuóz legyek, vagy hogy ezt villogtassam.

0: Hogyan jöttek létre ezek a formációk, amikben zenélsz?
1: Ebbe így belenőttünk szerintem. A Konzit azt 17-be kezdtük. Ugye akkor még Virág Benedek, Majsa Roli és Kuti Laura volt akkor a basszusgitáros, és akkor velük kezdtük a Konzit, és igazából csak annyi volt, hogy szerettünk volna kísérletezni, meg együtt játszani, meg fejlődni, és akkor még, nem tudom, standardeket játszottunk, a Coltrane-t, Freddie Hubbard számra emlékszem még akkor, meg ilyen 40-es, 50-es évekbeli standardeket dolgoztunk át, ezt nagyon szerettük, legalább mi szerettük.
0: De miért? Ezt is szerette az is, aki hallgatta, nem?
1: Persze, persze, gondolom. Voltak egy páran, nem tudom. Ezt majd megmondja, aki akkor hallgatta.
0: Ők jelentkezzenek mindenképp. Igen. Tehát ez végül összeforrott ez a...
1: Igen, és akkor utána elkezdtünk zenélni ugye a Trippei Mátéval is, aki meg a Rolival, a Majsai Rolival járt a Tóth Aladárba, még onnan ismerték egymást, és akkor így meghívták abba a zenekarba őt. Azt hiszem volt egy időszak, amikor nélkülem játszottak egy-két hónap, aztán gondolták, hogy legyen kvintett, és akkor visszahívtak bele. Ezt nem szoktam kitenni az ablakba, de az a Konzi első év az nekem elég labilis volt. Nem tudtam, hogy pontosan mit szeretnék ezzel a zenélés dologgal, meg akkor hát kicsit ilyen linkebb
0: időszakon
1: volt, igen. És hát erre nem vagyok büszke, de aztán a második évre meg így összekapta magát mindenki szerintem. És ott az nagyon, nagyon inspiráló év volt. Meg ott így a főtárgytanáraimmal, a Tálas Áronnal, meg a Révész Rihárddal is sokkal jobban tudtunk együtt dolgozni, miután elkezdtem megvalósítani a dolgokat, amiket kértek az órán. Akkor elégedettebbek lettek, meg nyitottabbak arra is, amit én saját magamtól bevittem főtárgyórákra.
0: Jelenleg milyen formációkban láthat vagy hallhat téged a közönség?
1: Elvégeztük a Konzit, aztán mentünk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és akkor ott megismerkedtünk Jányi Tomival, aki most a Symbiosis 5 bőgős, hát 2020 októberétől játszunk együtt, akkor csak próbáltuk az ilyen iszonyat fejtős, nehéz számainkat, mert eleinte mondjuk azt, hogy az volt a cél, hogy nekem, ugye én odaírok számokat, és nekem az volt a célom ezzel, hogy nyilván az, hogy mondjuk leképezzem azokat az érzéseket, vagy érzelmeket, amiket meg hatásokat, amiket engem érnek ugye a hétköznapokban, de hogy ezek ilyen nehezen megfogalmazható dolgok voltak számomra, és hát a zene is emiatt ilyen komplex lett általában, amiket akkoriban írtam. És hát igen, ez egy ilyen időszak, ez egy hosszú időszak volt, amíg ez szempont volt, hogy mondjuk te olyan zenét írjak, ami számomra is kihívás. Tehát mondjuk 2-3 hétig kell gyakorolnom, hogy el tudjam játszani. Most már amúgy más a helyzet, viszont akikkel még szoktunk fellépni, az a Pocket Pick, ugye ennek a Szabó Gergő vezetője, zongorista, és nagyon szeretett volna szintetizátorozni, meg használni különféle analóg vagy fél analóg szintiket, és hát ezt meg is tette, és írt egy műsort. Már ők egyébként a Benyóval régebb óta csinálják ezt a Pocket Picket, és akkor meghívtak engem is, nagy örömömre, már amúgy nagyon inspiráló az a zene is. Nagyon szeretem a Gergő számait, meg szeretek velük játszani. A német bandinek a kvártettjével szoktunk mostanában fellépni, meg ugye a Pocket Pick meg a német bandi kvártettel voltunk most a Jazz Showcase-en idén, de az is nagy élmény volt egyébként. És abba is a Baranyi Bence dobol, ahogy a Pocket Pickbe is, és a Sárosi Áron basszus gitározik, és nyilván a német bandi a zenekarvezető gitáros. Koncz Kriszta énekesnővel is Hát most nem annyira gyakoriak a fellépések, de régebben nagyon sokat játszottunk. Meg voltunk Londonban is, még szegény azóta elhunyt Pallai Péter szervezésében. És például tegnap léptünk fel Hárs Rózával, a Tília zenekarral, VEC-be. Úgyhogy nyáron Szimbiózisszal, Pocket Pickkel, Német Vendegúz Quartettel és a Tíliával lesznek fellépések mindenféle fesztiválokon, meg különböző helyszíneken.

0: szerettem volna, hogy még egy picit beszéljünk a tanításról. Neked mi ez a, ugye nagyon hangsúlyosan és impulzívan beszéltél azokról a tanárokról, akik neked fontosak voltak az életedben, egész kiskorodtól kezdve. Neked mi az a vezérelv, ami alapján tanítasz, vagy mi az a, ha van egyáltalán egy ilyen árszpoétikád a tanításban?
1: Hát egyrészt az, hogy önazonos maradjak, nem mutassak falsképet arra, hogy ki vagyok, arról se, hogy mennyit tudok. ne próbáljam, de nekem ez nem az, hogy évek, de sok időbe telt, mire rájöttem, hogy így sokkal oldottabbak és sokkal jobbak lesznek az óráim, hogyha nem gondolkodom azon, hogy mennyi mindent kellene még tudnom, mondjuk. És szóval, hogy miután ezt elengedtem, azután egy ilyen tök nyugodt állapotba, kiegyensúlyozott állapotba tudtam, vagy tudok tanítani azóta. Ez nagyon fontos, a másik pedig a fül. Egyébként a német vendégek pont így becéznek, hogy fül, mert ezt mondják elvileg, hogy jó a fülem. Én meg sokszor mondom, hogy én ebből élek, úgy a fülemből.
0: Hát ha annak idején a Michael Jacksonokat.
1: De igen, igen. És ez azóta se szűnt meg, szóval, hogy nagyon.
0: De a tanításban ennek mi a szerepe?
1: Az, hogy sokat hallgatunk a diákokkal zenét, és mindig ösztönzöm őket, hogy hallgassanak zenét, meg egyébként mindenféle, mondjuk egy-egy akkord megfogást is néha úgy tanítok meg, hogy lejátszom, és akkor rávezetem őket, ha lebontom akár mondjuk ilyen hangközökre is, mint egy hangközlánc, úgy így diktálom nekik, vagy igyekszem őket rávezetni, hogy ez mi az akkord megfogás, akkor csak utána játszunk. Vagy transzkripciót is van, hogy együtt szedünk le órán, és akkor ott vezetem a fülüket, meg irányítom a figyelmüket egy adott jelenségre. Szóval igen, igen, hallás utáni tanulás az szerintem nagyon, nagyon fontos. Csak akkor, hogyha használok mondjuk következetesen kottát a diákokkal, hogyha mondjuk kevés időnk van valamire, és ez ugye nyilván gyorsabb, hogyha az ember látja egyből a megoldást, de talán nem mélyül el annyira, mint egy hallott meg maga által játszott zenei élmény.
0: És amikor a zenehallgatásról van szó, akkor szerinted hogyan jobb mondjuk a mai fiataloknak a frissebbtől visszamenni a jazz gyökereiig, vagy elindulni onnan és szépen felépíteni?
1: Hát szerintem ez mindenkinél más, meg más is lesz. Hát ez... Elvégeztem ezt a pedagógiai évet a Zeneakadémián, és akkor kellett írni oda is portfóliót, meg még a pedagógus minősítéshez is kellett portfóliót írni, és abba a tanszakvezető rávilágított, hogy 11-szer használtam azt a szót, hogy adaptív, és akkor kérdezte ennek, hogy árnyaljam már a jelentését, ez, hogy adaptív, na és hogy szerintem pont ez ezt jelenti az adaptivitás pedagógiában, hogy elbeszélgetek először a diákkal, megfejtjük, hogy milyen zenei stílust szeret, vagy szeretett eddig, vagy milyen érdeklődése van. Adott esetben, ha mondjuk nem ismerem azokat az előadókat, akkor én engedem azt is, hogy behozza az órára, hallgassuk meg, hogy mit szerettenek. Mondjuk ilyen talán nem sokszor történt, de hogy ez van, és akkor hát próbálok egyébként ahhoz képest nem túl távoli korszakot mutatni először, akár egyébként kortárs jazz előadókat is mutatni nekik először, amik jobban felkelthetik az érdeklődését. De hát van, aki nagyon nyitott már a régi, tízszeres idézőjelbe vett öreges zongorázásra is, tehát a Stride pianóra, a Jelly Roll Morton, például, vagy Fats Waller játékára, mondjuk Errol Garner kicsit később, de van ilyen iránya is. Úgyhogy ez mindenkinél nagyon változó.

0: És akkor így képzeled el, gondolom, most egyelőre, amit előre lehet látni jövőt, hogy persze a fellépések és az egyéb koncertezés esetleg zene, rögzítés vagy albumkészítés mellett, akkor a tanítás ugyanúgy szerves részét képezi a életednek.
1: Igen. Nagyon, mindig nagyon fontos volt. Meg azért azt is hadd említsem meg, hogy ilyen kicsit öncélúan, hogy, vagy hogy mondjam, ilyen, most nem minősítem, minősítse, aki szeretné, hogy én rengeteget tanulok ám a diákoktól. Tehát az, hogy például, hogy mi ragad meg bennem, hogy hallgatunk valamit, és akkor mi az, ami neki föltűnik, vagy egy adott zenei eszközre, amit mondjuk tanulunk órán, ő hogy gondol, és ez engem is így fejleszt. Sokkal nagyobb, attól lesz nagyobb az eszköztáram, hogy megismerem a diákjaimat. Nyilván attól is, hogy rengeteget gondolkodom, meg konzultálok tanárkollégákkal, arról, hogy ők mondjuk hogy tanítanak, hogy tanítják meg ezt, meg azt, de hogy a legnagyobb iskola az a terep. Tehát amikor ott van az ember, és valami egészen más szemszögből tekint egy diák valamire. Ugye tanítok más hangszereseket is, ez a úgynevezett kötelező zongora. Milyen jó neve van, nem? Hogy kötelező.
0: Mint amikor említették neked, hogy miért szereted így püfölni ezt a zongorát, most egy kötelező zongora.
1: Úgyhogy én nagyon sokféle hangszeres, meg énekes, meg dobos. Az is hangszerám.
0: Üdvözöljük innen a zenekarai dobosait.
1: Igen. Nyilván viccelek.
0: Gondolom, persze.
1: Szóval, hogy az ő gondolkodásait is megismerem ezáltal, meg hogy sokszor kérdezgettem őket, hogy ők főtárgyon, hogy tanulják ezt, meg azt, meg amazt, és akkor ahhoz alakítom mondjuk én is, amire nekik szükségük van, hogy mondjuk jobban átlássák egy ilyen hangszerem, mint a zongora, ahol ugye minden hang előtted van. Frontálisan, és látod is, nem mondjuk egy hegedűsnél, meg egy énekesnél, aztán főleg semmi kapaszkodó nincsen a fülén kívül az embernek. Már nem tudom, mi volt az eredeti kérdés.
0: Szerinted én tudom.
1: Még annyit azért elmondanék, hogy minden korosztályal nagyon-nagyon más. Ugye én a Járdányi Pálba kezdtem el klasszikus zongorát tanítani, még 21-be. Hiszem, előtte magámban is tanítottam, és onnan is vannak nagyon-nagyon meghatározó élményeim, amik elég egész új perspektívát adtak a tanításhoz, de most csak azt akartam elmondani, hogy nagyon-nagyon más mondjuk általános iskolás gyerekekkel foglalkozni, és mondjuk egy alapfokú zeneintézménybe tanítani, mint mondjuk egy magánzeneiskolába, ahol szintén voltam az impulzusba, vagy alapfokon jazz tanítani gimnazistáknak, ilyet is csináltam, patronába visszajártam, hazajártam, és tényleg egy x-edik világ a szakközépbe való tanítás, tehát a konzervatóriumban való tanítás egész más, hogy érdemes hozzászólni a diákokhoz, meg egész más az érdeklődésük, egész más a motivációjuk. Miért vannak ott az órán egyáltalán? Sok-sok színű. Úgyhogy emiatt egyébként ez nagyon jó, hogy szerintem nagyon-nagyon jó, hogy ennyiféle korosztályt, mert volt nekem 80 éves tanítványom is, akivel bugi-bugit tanultunk az impulzusba, alapítványi zenesuliba. Úgyhogy elég sokrétű tapasztalatot tudtam szerezni az alatt a 7-8 év tanítás alatt.
0: Hát mind a tanításod és mind a zenéléshez további sikereket kívánok, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Jó volt ezeket hallani.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Kapolcsi Szabó Levente, jazzzongorista, zongoratanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Monti Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, és mivel a módosítás értelmében a szabály a rendszerváltás óta mindenkire vonatkozna, ebbe beletartozik Orbán Viktor is. A Fidesz ezt jogilag aggályosnak tartja. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, Orbán Anita éveken keresztül dolgozott az Orbán kormányok külügyi rendszerében, és ezen időszak alatt egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett korrupciógyanús ügyben. Szerintük Orbán Anita belülről láthatta, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádjait. Az előző kormány tagjai azzal folytatták, hogy Orbán Anita úgy jutott karrierje csúcsára, hogy elárulta volt kollégáit. Nem volt könnyű olvasmány, így reagált a Facebookon Orbán Anita a fideszes volt kormánytagok nyílt levelére. A külügyminiszter azt írta, nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái szerinte védeni próbálnak. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot, a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A korábbi fideszes kormánytagok nyílt levelére válaszul a miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta. Azok árulózzák Orbán Anitát, akik éveken keresztül elárulták hazájukat és elárulták a magyarokat. Magyar Péter szerint azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyarokért és egy szuverén Magyarországért dolgozik. A kormányfő bejegyzésében arra szólította fel a levélírókat, hogy szóljanak a volt miniszterelnöknek, és vállalja ő a felelősséget a tetteiért. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartanak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vesz. Videómaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Az időjárásról. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 12 óra 4 perc.
6: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Could you coo? Could you care for a cunning cottage?

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona, ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Művészetek területén azt hiszem, hogy a tanároknak elsősorban a szerepe az, hogy bizonyos dolgokra ráébressze a hallgatókat, a tanulókat, és lerövidítse az utakat. Tehát amire én magamtól rájöttem volna, vagy akár úgy, hogy játszom X-el és Y-nal, és esetleg mond egy-egy tanácsot, ezt le lehet rövidíteni, éveket lehet rövidíteni, hogyha egy megfelelő instrukció van, és mai napig úgy vagyok én is, ha bemegyek a jazz tanszékre tanítani, hogy ezt keresem magamban, hogy tudtam-e egy olyan mondatot mondani annak a növendeknek, aki bejött hozzám órára, vagy mondjuk zenekarri gyakorlatot is tanítok, hogy a zenekarral tudtam-e úgy dolgozni, hogy érezzék azt, hogy jaj, de érdemes volt, mert ez sokkal több az, mintha csak úgy próbáltunk volna.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Pisztráng zenekar a Szabcsi Rádió küldbe adalott felhívásának egyik győztese. Mackó című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha megkérdeznék, hogy egy lakatlan szigetre melyik lemezt vinném, akkor valószínű az a Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans lenne. Egyszerűen mindig fel lehet fedezni új dolgokat a játékában, úgyhogy közben látszólag egyszerű dolgokat játszik. Keith Jarrett számomra egy felülről jövő áramlat, nem tudom, hogy ő mennyire hívő, de a zene egyszerűen átfolyik rajta, és a hangszer az abszolút a kezének a meghosszabbítása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
3: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
4: Ha-hó!
5: Hova igyekszel, öcsi?
3: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
3: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
3: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
3: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Őrizetbe vették Hilarion orosz metropolitát Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök Unhozdban állították meg az ortodox egyházi vezető autóját, amelynek csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Megzavarták a brit védelmi miniszter gépének GPS jelét az orosz határ közelében. John Healey a napokban Észtországból tartott hazafelé az Egyesült Királyságba, amikor a 3 órás út alatt a repülőgép GPS-en nem működött. Az okos eszközök és a laptopok nem tudtak csatlakozni az internethez. A pilótáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. A brit védelmi, valamint a külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki Oroszország londoni nagykövetségének. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyerek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Itthon a héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik. A MÁV szakemberei holnaptól egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány percet csökken az érintett szakaszon. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, illetve hosszabb menetidőre kell számítani. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett ívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. A jövőben kiállító térként és rendezvényhelyszínként üzemel majd a gyárfás kúria. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én egy elég későn érő típus vagyok, én azt gondolom. Tehát, hogy így vidéki gyerekként nem zenész családba születve, elég későn jött ez az egész, valahogy beszürem lett az életembe, aztán egyre erősebb lett a tinédzser koromban, de nem azt a klasszikus utat jártam, hogy akkor a gyereket 6-7 évesen beiratjuk a zeneiskolába, és akkor az egész család nyomja. Nekem egy teljesen másik utam van. Lehet, hogy ez is hozzá segített ahhoz, hogy önálló karriert építsek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
7: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Közelebb akarom hozni a kedves közönség felé a jazz muzsikát, hiszen mindig az járt az eszemben, hogy akik már szeretik a jazz zenét, őket nem kell meggyőzni. Természetesen őket is a táborban kell tartani, és mindig új tartalmakat kell eléjük tenni, új koncerteket, új lemezeket, amelyeket ugye nagy élvezettel hallgatnak. De hát nem szeretem ezt a kifejezést, de most én is használni fogom, ugye a világon mindenhol réteg zene a jazz. És azt gondolom, hogy egy réteg zene esetében azért mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy ez a réteg azért minél vastagabb, vagy minél nagyobb legyen.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslatok egyebek mellett 8 évben korlátoznák a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. Hangsúlyozta, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A közel-keleti konfliktus azonban továbbra is zavarja az üzemanyag ellátást, tette hozzá a MOL közleménye. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Lugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, melyek egyenként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérletében és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Kigyulladt egy mozdony a Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a Székesfehérvár és a Puszta-Szabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatokon helyed nélkül is használhatók. Több helyen pótlóbuszokat állítottak be, érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk holnap is, esőre sehol nem kell készülni. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27-33 fok között alakul a hőmérséklet. A nyári a száraz idő egész héten kitart, az előrejelzések szerint csak csütörtökön, pénteken lehet néhány fokkal hűvösebb.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A tradíció templomaként emlegetik a New Orleans-i Preservation Hall-t, mely 1961-ben nyitott meg a város francia negyedében egy szerény régi házban. Célja az volt, hogy megőrizze és bemutassa a tradicionális New Orleans-i jazzt. Az első fellépők között még olyan zenészek voltak, akik a század előn játszottak. A fellépések akusztikusak, erősítés nélkül zajlanak. Ez is fontos része a hely filozófiájának. A hall mindig szűk, zsúfolt, forró, de hiteles. Ma már több generáció zenészei lépnek fel itt együtt. A Preservation Hall Jazz Band turnézik is, világszerte népszerűsítve a műfajt. A hely nem nosztalgia, hanem élő hagyomány, itt kezdődött a jazz, és itt él ma is. Ez a pár négyzetméter évtizedek óta a jazz valódi lelkeként funkcionál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. 2-től minden hétköznap 19 óra 40 perckor a Dunán.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Majd ezt követően a Kaltenegger trió koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
7: A Bebop Podcast a MIPA jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök, ez itt a Bebop Podcast, Nárai Erika vagyok. Velem szemben a vendégem Borlai Gergő. Szia, Gergő. Ez egy 1000 éves történet.
8: Még a 20. században.
7: Igen. 90, nem tudom hány.
8: 5.
7: 5? Ilyesmi, ugye? Borzasztó. Ne számoljuk ki.
8: Nem kell.
7: De bizonyos értelemben olyan, mint a tegnap lett volna.
8: Így van.
7: Amikor ott az én konyhámban, nem tudom, mit főztem neked, biztos valami húslevest, vagy nem tudom, beszélgettünk 10 éves kisfiúként, akkor valami ilyesmit képzeltél el?
8: Igen. Sőt, már előbb is. Tulajdonképpen a legelejétől fogva ilyesmit képzeltem el. Csak lényegesen több idő kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy ezt hogyan kell csinálni, mint általában.
7: De volt segítséged egyébként? De csak úgy hozta az élet, hogy így lépésről lépésre egyre kerültél?
8: Nagyon. Hát volt, persze, hogy volt segítségem, és az emberek, akikkel együtt dolgoztam, azok támogattak szakmailag. De azt gondolom, hogy a jelentős részét azt magam jártam ki, és csinálom a mai napig, máshogy nem lehet.
7: Mi kell ahhoz, hogy valaki ne csak jó muzsikus legyen, hanem hogy az kiderüljön sokak számára, hogy ő mennyire jó muzsikus?
8: Fanatikus elszántság, eltökéltség, és komolyan kell ezt venni nagyon.
7: Mik a te erősségeid egyébként, ami fölé tesz másik nagyon sok jó dobos fölét, úgy értem. Tehát, hogy mi az, amitől mi azt gondoljuk, hogy a Borlai Gergő egy unikum. Tehát, hogy nem csak rettenetes a jó zenész, hanem hogy ő az a fölött van még valamivel.
8: Én magamról nem tudok ilyeneket beszélni abszolút, de azt tudom, hogy...
7: De ha mondanod kéne mondjuk 3 olyan skillt, amire azt mondod, hogy tudod, hogy ezzel nem kevesek rendelkeznek. Vagy most nem azt akarom, hogy magad halálba dicsért, csak hogy mit tudom én.
8: Nem tudom magamat mások felé helyezni, de azt mindenki, tehát azt tudom magam, hogy nagyon-nagyon figyelek másokra. Tehát az zenészpartnereimre nagyon-nagyon figyelek, és nagyon-nagyon szeretem kiszolgálni egy adott felkérőnek az igényeit, mert hiszen az ő produktum a lényeg.
7: Igen, most mennyire érdekes, hogy erről beszélsz. Ma együtt muzsikáltam Berdis Tomival, aki szintén dobos, és ott volt a Presser koncerten ő is. És hát el volt ragadtatva az egésztől, és akkor azt mondta, hogy tudod, az a nagy dolog ebben az egész koncertben, hogy ott vannak olyan zenészek, akik ott voltatok, és hogy egyik se akarta megmutatni, hogy ő mennyire nagy dzsanista, hanem egész egyszerűen tette a dolgát, és hogy neki például ez volt az egyik, hogy mennyire alázatosan tudtatok muzsikálni, többek között te is.
8: Hát mert ez a zene szépsége. Tehát, hogy mondjam, a világ egyik legnagyobb dalszerzőnek játszottuk a dalait. Hát persze, hogy mindenki azon mondta, hogy maga a szerző, az még élő szerző, minél jobban érezze magát. Ugye neki egy saját nyelvezete van, amit nem egyszerű elsajátítani, viszont óriási élmény, amikor mégis sikerül. És hát, hogy mondjam, ennek semmi köze az, hogy ki milyen gyorsan tud játszani. Tehát, hogyha valami ott nem arról szól, az például az ez.
7: Egyébként ugye váltogatod a műfajokat, és nem akarok én ebben nagyon belemenni, mert aki tudja, hogy ki az a Borlai Gérközni, mert tudja, hogy kikkel szoktál együtt muzsikálni. Egyébként majd fogunk bejátszást beadni, hogy egy picit így ízelítőként egy-egy itteni műpás felvételből, egészen 2005-ig visszamegyünk, úgyhogy fuha, majdnem 20 éves felvétel is lesz. Szóval, hogy váltogatod a műfajokat, és nyilván az egy részemről egy írtózatosan buta kérdés lenne azt megkérdezni, hogy bizonyos műfajokat egymás fölé raksz, vagy alá, mert ez, én is tudom, hogy választ, hogy azt mondanád, hogy nem. Van, az ember muzsikál, vagy nem jól muzsikál, rosszul muzsikál, de nyilván a stíluszt át kell kattannia az agyadnak, hogy amikor tudod, hogy például valakit kísérsz, vagy mondjuk egy olyan projektben veszel részt, amiben te vagy a szólista, nyilván ez egy másik idegállapot, nem? Vagy egy másik...
8: Igen, de annyira régóta csinálom ezt, és olyan sokszor, hogy elég nagy rutinom van már erre, tehát nem okoz gondot. Tehát pont a Presser koncert előtti nap, már előtte másfél nappal a Godfather zenekarra játszottunk Budapest Parkot, és a Godfather az egy kőkemény analóg rhythm blues zenekarról, többnyire gyors noták vannak, tele van gitárszólóval, rettenetesen hangosan játszunk. Nagyon nagy
7: bírod dolgok. Még a hangerőt egyébként?
8: Na, sőt.
7: Süket vagy te is, mint minden zenész?
8: Tessék. Nem, abszolút bírom a hangerőt, és nagyon-nagyon szeretem is. És ott teljesen analóg módon játszottunk, egy rettenetesen pörgős bulit, egy igazi ordítós bulit, ahol mindenki ugrált a színpadon is, meg a nézőtén is, majd rá másfél napra Presser főpróba az arénába, ami pont az opozítja volt ennek. Nem okoz gondot, miért okozna gondot, mind a kettőt imádom, mind a kettő az életem része.
7: Amikor, hogy visszatérjek az eredeti kérdéshez, hogy amikor pici gyerek voltál, akkor tudtad, hogy nem csak olyan projektekben fogsz részt venni, ami kísérőzenészként fogsz ott éppen benne lenni, hanem hogy saját projektjeid is lesznek? Te vágytál már a kezdetektől erre, hogy te szólista legyél? Mert ez egyébként a te hangszered esetében ez viszonylag ritka, nem?
8: Viszonylag ritka, volt rá precedens, hál' Istennek a történelem során, hogy beszélhetünk akár Buddy Richről, vagy Billy Cavanaughról, akik kimondottan szóló karriert tudtak le így az életük során. Bennem olyan 12-13 éves korom környékén kezdett el az a gondolat felmerülni, hogy végül is az ember egy dobos is csinálhat zenekar. Tehát még nem tudtam, hogy kell ezt csinálni, de már egy gondolkoztam azon, hogy mi van akkor, hogyha emberek vesznek körül, akiket mondjuk én irányítok, és én mondom meg, hogy milyen irányba menjünk, milyen stílus játszunk, milyen zenét, mi legyen a fókusz, mi legyen a dominancia. De aztán még kellett egy jó pár év, hogy ezt formába is öntsem. De éreztem azt, hogy van egy ilyen opció még a dobosok számára is.
7: És hogy kell elképzelni, ha még egy picit, még visszább megyünk, tényleg az előző évezredben, amikor még ilyen 3-4-5-6 éves lehettél. Ez már egyértelmű volt, hogy téged a zene az, ami a leginkább érdekel?
8: Abszolút, hát emlékszem is rá. Tehát arra is emlékszem, amikor elkezdtem dobolni, arra is, hogy miért, és arra is, hogy mit éreztem azonnal, onnantól.
7: És rögtön a dob volt a szerelem egyébként?
8: Aha.
7: Volt valami oka, vagy csak véletlenül így alakult?
8: Volt otthon egy nagyon kis romai dobfelszerelése Faterom Bobby zenekarának, és ha meghallottam Dave Brubecktől a Take Five című dalat, és az volt az első, amit elkezdtem dobolni, rögtön leültem hallás után, három és koromban, emlékszem a momentumra. És ez a lelkesedést tart a mai napig. Tehát pont néha gondolkozom ezen, amikor így merengek magam elé, hogy tulajdonképpen van egy olyan érzés, ami így 3 éves korom óta ugyanaz. Tehát van egy ilyen belső, nem tudom, ott a szívemben, vagy az agyamban, nem is tudom, de hogyha a zenével kapcsolatban kérlek, vagy játszom, vagy hallgatom, akkor azt már 3 éves koromban is éreztem azt a kellemes érzést, amit még most ugyanúgy érzek, és ugyanott.
7: Ha most egy furcsát fogok kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ha nem mész el gyakran ebből az országból, és nem nyitod meg magad előtt a világot, akkor is megmarad ez szerinted?
8: Megmarad, de biztos, hogy nem lennék ennyi információnak a birtokában.
7: Mikor mentél el először?
8: Hát 2009-től igazából már nem vagyok Magyarországon.
7: És mi volt az első állomás?
8: Barcelona.
7: Barcelona. Uh-huh. És tulajdonképpen azóta is Barcelona...
8: Gyakorlatilag Barcelona
7: a központ, ahonnan igen. Elindulsz.
8: Ahonnan elindulok, és ugye onnan mentünk ki 7 évre Los Angelesbe, és aztán ott éltünk, csak aztán bejött a Covid, és akkor eldöntöttük, hogy inkább visszatesszük a bázist Barcelonába. Néha még megyünk ki Amerikába, ott is van egy életünk, van autó, telefon.
7: Tényleg?
8: Van, persze. Barátok, de nem akarnék már így nagyon húzamosan Amerikában élni, mert azért nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott az a 2,5 év pokol.
7: Komolyan?
8: Uh-huh.
7: Gondolod, hogy összefüggésben van? Tehát úgy érzed, hogy a Covid után, mert azt szokták mostanában mondani, hogy az az Amerika, én ugye 99-2000 fordulóján voltam ki 4 hónapot New Yorkban, és hogy az az Amerika, amire én emlékszem, hogy arra már ne várjak, vagy nehogy meglepődjek, mert az az Amerika már nincs, ami akkor volt.
8: Ez azóta annyira begyorsult, hogy már az az Amerika sincs, amit én utoljára láttam 2020-ban, értem, a Covid előtt, amikor visszajöttem Európába, hogy elmenjek turnézni Frank Gambale-val, majd mentem volna vissza Amerikába, csak akkor majd már nem lehet. És most voltam Nashville-ben a nyáron, mert ki kellett menni a Zildjian cégnek, ami a Cintányér cég, forgatni promóciós videókat, és jó volt, de hogy mondjam, már annyira se ízlett a kaja, mint akkor, amikor ott éltem, mert azt szerintem az ott nagyon rossz.
7: Milyen érdekes, amit mondasz.
8: És hát ugye, mivel a Los Angeles-i barátokkal tartom is folyamatos a kapcsolat, azért látom azt, hogy az csak az alatt a 2 év alatt is milyen irgalmatlan sokat változott Los Angeles is. Tehát, hogy mondjam, a jó része az az, hogy továbbra is egyszerűen lenyűgöző, hogy milyen végtelenül folyik a kreatív újdonság mindenhonnan. A rossz része meg az, hogy elviselhetetlenül drága, tehát hogy ez az egész helyzet még csak a rontott ezen az egészen, tehát ez irreálisan drága. A harmadik meg az, hogy a rettenetesen sok 21. századi új megoldásokkal párhuzamosan jött egy csomó olyan megoldás, amivel én már egyszerűen nem tudok azonosulni. Tehát az, hogy most már kötelező például furcsának lenni, meg furcsának kinézni, ezzel én azt hiszem, hogy már egyel öregebb vagyok. Tehát hogyha mostani késő tinédzser korai 20-as éveiket élő új tehetséges titánokat nézzük, ahol az előadásmódnak egy jelentős részét átvette az, hogy
7: de ez már nem most indult egyébként, nem?
8: Nem, ez már egy pár éve indult, csak most mind, tehát hogy mondjam, nem mondok előadat, de ugye ott van a Blue Note Jazz Club New Yorkban, ami hát egy rendkívül patinás hely, és ott egyébként általában is nagyon kedvelt figura játszott a zenekarával, majd ott volt egy 5 perces betét, ahol az egyik zenekartag pelenkába ugrált fel alá a Blue Note Jazz Clubban, miközben az ember meg finghangokat játszott a pelen keresztül. És így néztem, és egy vicces, ez egy bizonyos környezetben.
7: Hát egy percig.
8: Csak meg nem a Blue Note-ban.
7: Igen,
8: tehát, hogy tehát hogy ezt hogy mondjam, ez Avantgarde Klubba persze. Tehát nincs ezzel baj, meg mindenre nyitott vagyok, ami új és hülyeség, vagy akár megbotránkoztató, csak nem éreztem azt, hogy ennek itt, ott ilyen módon kellene történnie. És ilyenből elég sok van ma már, amivel mondom, nincs baj, tehát velem van a baj, csak annyi, hogy már nem vagyok annyira fiatal, és nem vagyok annyira flexibilis bizonyos dolgokkal kapcsolatban.
7: 2 dolgot is továbbvinnék ebből, de visszamennék az egyikhez, a kajához, hogy azt hiszem, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy ne lehetne bárhol bármit enni, és akár még finomat is, vagy nem tudom én milyen emelni. Ez szerintem sokkal összetettebb kérdés, hogy Amerikában a kaja milyen.
8: Szerintem ott nagyon nagy baj van. Tehát most bocsássanak, hogy szabadba vágok. Most olvastam egy cikket, ráadásul nem is tudom, melyik, talán Los Angeles-tán, vagy nem tudom, hogy az Egyesült Államok 40%-a túlsúlyos, és ez az hihetetlen, most nem akarnám erre fordítani a beszélgetést, de egyébként szerintem katasztrófa miatt gasztronómiailag történik, tehát hogy hiába veszel egészséges étkeket, azok ugyanúgy genetikailag manipulálva
7: vannak. Ezt akartam mondani, hogy képzeld el, amikor én kint voltam, ott ez egy nyelviskola volt, én azért mentem ki, és egy egyetemnek a kampuszában laktam, és hát egy olyan étterem volt, hogy konkrétan én addig azt 4-5 csillagos szállodában láttam olyat, és így ámultam, hogy itt fogok reggelizni, ebédelni, vacsorázni, igen. És jött Zsuzsika, aki egy magyar lány volt, de svájci. Tehát volt életében egyszer Magyarországon, de beszélt tökéletesen magyarul, és azt mondta nekem, hogy hát ő már nem ebédel, meg nem. Mondom, miért? Nem jó a kaja, meg mindenül ki szokott menni a kínaihoz, meg a nem tudom én, magyaráztat, meg vesz a nem tudom én minél alapanyagot. És gondoltam magamban, hogy jó, hát Zsuzsika Svájcból nem normális, tehát jönne el egy magyar egyetemnek a éttermébe, és
8: majd
7: benzájára, és hogy nem tudom. És kezdett a 2 hét múlva megőrültem, és mentem, és kerestem a nem tudom én miket, hogy hadd főzzek egy rendes nem tudom én mit. Mert azt vettem észre, ez ugye még egyszer mondom, 99-2000-ről beszélgetünk, hogy az alma vagy a körte, az csak így külön alakjában volt más, de ízében ugyanolyan volt. Tehát semminek nem volt íze, minden műanyag volt. És aztán most én azt érzem, hogy ez átcsorgott egyébként ide már, ha talán nem is annyira erősen, mint ott, De hogy már kezd itt is ez lenni, és iszonyatos küzdelmet folytatok a organikus élelmiszernek a fölkutatásáért, tehát, hogy valamit olyat együnk, ami nem csak étel, hanem táplálék is.
8: És
7: mert
8: igazi,
7: hogy erre is szükségünk van.
8: Abszolút. Ezért jó például Barcelonában, mert ott ez nem probléma.
7: Igen.
8: De egyébként visszatérve amerikai, én egyszer megkérdeztem az egyik barátom, hogy te figyelj, miért van az, hogy nálatok minden ilyen tökéletesen jól néz ki, viszont semmi íze nincsen.
7: Igen.
8: És mondta, hogy azért, mert hogyha csak egy pötty lenne rajta, nem venné meg senki.
7: Igen.
8: Tehát kizárólag mindenki a külalakra megy. Na mindegy, ennyit erről. Egyébként a világ legjobb helye.
7: Amúgy igen. Tehát amit mondtál, ez az irillésre méltó az, hogy egy olyan környezetben vagy, ami mindig inspirál, és hogy nem bele... Hát az, hogy nem beleülsz a helyzetbe, és tulajdonképpen elfogadod a sorsodat. Hanem
8: ott azt mindig... nem lehet megcsinálni.
7: Igen, tehát mindig van valami, ami egy picit tovább pöcköl.
8: Kizárólag 100%-on lehet üzemelni, mindig elérhetőtnek kell lenni, mindig felkészültnek kell lenni, és általában egy esélyed van.
7: És nincs több?
8: Nem nagyon.
7: Aha. Neked mikor volt ez az egy esély?
8: Hát velem a klasszikus amerikai dolgok törtek. Tehát én jókorú voltam jó helyen, ugye mindent elkövettem, hogy minél többet játszok a Baked Potato nevű legendás jazzklubba Los Angelesben, amiben egyre többet játszottam, és aztán hál' Istennek az egyik legkeresettebb dobos lettem ugye a városban ebben a műfajban. És ugye az egy szakmai elosztó hely. Tehát oda jönnek le mondjuk azok, akik keresnek új arcokat, új dobosokat, és én így csöppentem bele. Jobbnál jobb produkcióba, turnéban, meg lemezfelvételekbe. Az egy esély meg az, hogyha, mit tudom én, mondjuk nem veszed fel a telefont, akkor az a szám nem fog még egyszer már fölhívni.
7: Ennyire?
8: Ja.
7: Wow.
8: Ja.
7: Figyelj, most annyira elkented a számot, hogy csak ennyit akkor, de jó, wow, úgyhogy muzsikáljunk, mert már meg se tudok szólalni. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy nem fogjuk végig játszani a dalt, mert nem ez a célja ennek a műsornak, hanem inkább csak kóstolót adunk.
5: Az elhangzott zenei részletek teljes verzióját képpel együtt meg lehet nézni a YouTube-on. Linkek a leírásban.
7: Szóval a szerzemény címe It's Already That, László Attila.
8: Attila. Aha.

0: Szóval ott tartottunk, hogy Amerika a szíved csücske, de tulajdonképpen sok szempontból élhetetlen, és valahogy mégiscsak te egy, úgy érzed, hogy egy európai életre vágytál. De jelentsen ez bármit is.
1: Hogy mondjam, annyit változott ez is a pandémia miatt, hogy egyel már kevésbé fontos az, hogy hol élsz. Tehát ez régen sokkal fontosabb volt. Ami azt jelenti, az én esetemben ez azt jelenti, hogy amely kapcsolati tőkét, illetve ismeretségi kört, illetve úgymond móka lehetőséget idézőjelesen létre tudtam hozni az Egyesült Államokban, az tulajdonképpen 70%-ból mai napig tart, és nem feltétlenül vagyok ott. Tehát ugyanúgy elmegyek amerikai zenekarokkal és amerikai zenészekkel turnézni. Európában ugyanúgy kihívnak koncertezni, vagy stúdióba az Egyesült Államokba. A mindennapi móka az nem annyi Amerikában értelemszerűen, hiszen nem vagyok ott minden nap. De amennyivel egészségesebben érzem magam itt Európában, főleg Barcelonában, úgy jó érzés fenntartani azt, hogy azért bármikor ki tudok menni az Egyesült Államokba, és bármikor föl tudom hívni a barátaimat, hogy akkor muzsikáljunk egyet, mert megyek 2 hét múlva. Tehát, hogy azért ez jó érzés. Illetve hát ugye az összes cég, akit én képviselek, hangszercégek, mikrofoncégek leszem, az mind amerikai, tehát én közvetlen az amerikai cégekkel vagyok közvetlen szerződésben, tehát nem disztribútoron keresztül zajlik az én életem, hanem közvetlenül a cégekkel.
0: Igen, milyen kötelezettségeid vannak egyébként? Mit kell csinálnia egy arcnak, egy cég arcának ilyenkor?
1: Az, hogy a karrierje része legyen az, hogy a rajongói bázisának megmutatja és elmagyarázza, hogy miért jó azokon a hangszereken vagy produkt.
0: Egyébként a szerződés milyenkor le van írva, hogy mit tudom én, hány Twitter posztot, vagy Facebook.
1: Így nincs, de az benne van a szerződés, hogy ezt elvárják. Tehát, hogy minden erőddel neked
0: támogasd
1: hír. Persze, ami teljesen logikus. Ráadásul én ezt örömmel teszem, tehát én pont azon kevés endorzerek közé tartozom, akik kizárólag azokat a hangszereket képviselik.
0: Amit valóban szeretsz.
1: Amit valóban szeretek, és amiket egyébként előttük játszottam egész életemben.
0: Ez egy nagyon nagy ajándék.
1: Hát ez jó dolog. Igen,
0: egyébként ez most már persze azt mondasz, amit akarsz, de ha lett volna olyan, amit annyira nem szeretsz, de mondjuk egy szép szerződéssel előállnának, hogy legyél az arca, akkor meglépted volna?
1: Nem.
0: Nem?
1: Sőt, hát lehet, volt ilyen lehetőségem.
0: Tényleg?
1: Persze.
0: Nem csábultál el egy pillanatra sem?
1: Nem, mert én még a zenét még a pénznél is jobban szeretem. Tréfát félretéve volt, hát hogy mondjam, tehát nem egyből jöttek ezek a lehetőségek nekem sem, tehát lépcsöket kellett végigni, tehát nekem kellett eleve tanuljam, hogy ez hogy működik ez az egész. És nincs, kockázat nélkül nincs győzelem, és muszáj voltam olyan lépéseket meghozni, hogy a saját magam elképzelése, gondolata, szíve és boldogsága legyen a cél. És nekem ez az arány, ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ezt olyan hangszerekkel tegyem, olyan cégekkel, akikben mindig is hittem, akikben felnőttem, és akiket mindig is használtam. Tehát most visszakerültem oda, ahol mondjuk 17 éves koromtól 29 éves koromig voltam, csak hogy most már hivatalos arca vagyok ezeknek a cégeknek, és nem a saját pénzemben vásárolom őket.
0: Fáradt vagy?
1: Mindig, elég régóta.
0: Mikor pihentél utoljára?
1: 2009-ben.
0: Régen volt.
1: Akkor voltunk nyaralni utoljára.
0: Ne.
1: De.
0: Azt hittem, hogy én vagyok a legidiótább. De ez nem jó.
1: Nem, de hát ez van. Most március 11 óta vagyok úton, ami azt jelenti, hogy március 11 óta volt mondjuk nagyjából 6 szabad napom így elszórva, tehát sose volt
0: Magyarul kettő. Magyarul nincs.
1: Igen, sose volt kettőnél több. Idén elhatároztam januárban, hogy kevesebbet fogok repülni. Tehát mondjuk a pandémia előtt átlagosan ilyen 140-150-et repültem egy évben.
0: És idén megfogva... 140 alkalommal?
1: Igen. És idén eldöntöttem, hogy ez nem lesz így, na most tartok 100-nál, és csak most jön, most jön az ősz. Igen.
0: Az nagyon sok.
1: Sok.
0: Akkor neked nincs már ilyen, hogy ingyen bérlet valamelyik cégnél?
1: Sajnos nincs, viszont a reptéri helyek, reptereket elmondom neked fejből, hogy hol van, persze.
0: Legalább annyi vagy, hogy gyorsítósáv volt, ingyen.
1: Azt van, ilyenek már onnan, ennyibe van. Meg elsősorban lök, persze. Integetek a trafikossal, persze.
0: És nem tudják elképzelni, hogy ez a csávó, ez mivel foglalkozott, egyfolytában úton vagy, mint a nagykövet. Na jó, oké, akkor igen, meg, hogy jövőre valahova elmentek pihenni.
1: Jó.
0: Ne, hazudsz, érzem.
1: Jó.
0: Nem, hazudsz. De ez egyébként azért van, mert olyan nagyon-nagyon jó minőségű munkákkal találnak meg, hogy egyszerűen azt érzed, hogy nem akarsz nemet mondani, vagy azért van, mert egyszerűen még ott van az a kisfiú benned, aki azt mondja neked, hogy ha hívnak, menni kell, és csinálni kell.
1: Most már válogatok, azért egy ideje már válogatok. Tehát hál' Istennek megtettem azt, hogy nem mondok mindenre igent. Ezt minden szempontból értem. És hát egyrészt elég masszív munkaalkoholista vagyok, tehát igazából nem nagyon bírok leállni. Uh-huh. Tehát hogy mondjam, tehát az legalább egy jó egy hét, amíg mondjuk rájövök arra, hogy ó, most tényleg nem kell csinálni semmit, ha van ilyen, de nincs. Meg hogyha mondjuk nincs is feltétlenül fellépés, is zenével dolgozom állandóan, tehát mindig van mit írnom, persze. Mindig van kinek írnom, mindig van kinek feljátszanom valamit, tehát hogy ilyenek folyamatosan vannak, tehát igazából ilyen szempontból nincs megállás. Nem bánom, az utazás az fáraszt. Tehát azt, hogy mondjam, azt nem lehet megúszni. Tehát amit tök jól leszoktam a cigiről például. Tehát,
0: hogy meddig szívtad?
1: Sok, hát 20, mint 20 éves koromtól 2 évvel ezelőttig.
0: És sokat szívtál?
1: Persze.
0: Nem jó.
1: Persze, és ugyanannyira élvezem, hogy nem dohányzom, mint amennyire imádtam cigizni. De például baromi jó, például ez is egy lépés volt arra, hogy tehát most már mit tudom, az ember középkoron el kell, hogy kezdjen vigyázni magára.
0: Nagyon.
1: És ez nem, visszatérve az organikus ételekre, meg minden ilyesmire, elkezdtem olyanokra figyelni, amikkel röhögtem eddig, tudod. És közben van, ez létezik.
0: Figyelj, most persze ilyen koelói magasságokba fogok repkedni én is, hogy az vagy, amit megeszel. És tényleg. Tehát ha jól meggondolod, akkor persze nagyon sok minden lehet az embernek az egészségét óvni, védeni, de a legfontosabb szerintem az, hogy olyan minőségi élelmiszer kerüljön a tányérunkra szinte. Rajta most azért röhögnek, mert egy olyan 100, hát nem számoltam meg, de 100 kilót biztos befőztem. Uh-huh. És
1: akkor te mind megeszed?
0: Nem. Nem biztos, hogy én eszem meg mind egyébként, de így fejezem ki nagyon sok ember felé a hálámat, vagy a szeretetemet, vagy nem tudom, tehát ez is benne van. De igenis pontosan tudom, hogy milyen az, amikor Szentesről megjön a bioparadicsom, és csinálok belőle egy szószt, és eszem 3 kanállal, és kicsordul a könnyem, mert egyszerűen azt érzem, hogy nem zabálok, vagy nem eszem valami, hanem hogy valami olyan, tehát egy táplálékhoz jut a szervezet. És nem csak arra van szükség az embernek, hogy időnként jót olvasson, vagy és még sorolhatnám, hanem igenis az egyik legfontosabb az, hogy ez beépüljön a mindennapjainkba, hogy hát, amikor csak lehet, törekedjünk arra, hogy minőségi élelmiszer kerüljön a szervezetünkbe.
1: 100%-osan egyetértek ezzel.
0: Egyébként húsevő vagy? Vagy én mi?
1: Húsevő, nem vagyok annyira nagyon-nagyon húsevő, tehát mit tudom én, hogyha húst teszek, akkor inkább szárnyasokat uh-huh. szeretek enni, de egyébként meg seafood, hát ugye Barcelona, tehát ugye én nagy halas vagyok.
0: Imádom én is.
1: De például elkezdtem a turnék alatt, elkezdtem kezdve bajba lenni az utóbbi években például az éttermekkel, tudod? Erre például nekem elkezdett minden sós lenni, ugye nem, nagyon próbálom
0: igen, én is.
1: Kitenni a sót
0: igen,
1: az életemből.
0: Igen, amennyire csak lehet. Vérnyomás,
1: persze. És tudod, és egyszer csak realizáltam, hogy baromi sósak a kaják alapjában
0: vére. Mindenhol.
1: Bizony, és tudod, ezt egyszer csak azon vettem észre, hogy már a 20. étteremben vagyunk, mert mondjuk 3 hete úton vagyunk, igen. És a 20. salátámat teszem, mert azt tudom,
0: hogy azért én azt te fogod
1: persze.
0: beízesíteni.
1: Persze.
0: De van olyan kaja egyébként, amit bárhová költöznél a világban, ott az mindig egy alapérelmiszer lenne, még akkor is, ha Japánban élnél?
1: Spagetti.
0: Spagetti, tényleg?
1: Uh-huh. Nagy tésztafőző vagyok, nagyon szeretek főzni amúgy, és tésztából szerintem elég jó vagyok.
0: Azt tudod, hogy a paradicsomos lehet azt csinálni, mondta igen, hogy ezt én most tanultam meg, és azóta úgy csinálom, hogy ugye megcsináld a tészt, megfőzöd a tésztát andante.
1: Adente.
0: Andante. Na látod, mert hülye zenész. Andante. Nem vagy normális. Tényleg azt mondtam?
1: Aha.
0: Köszönöm. Na, szóval ki ne vágjátok, maradjon csak benne, hogy a néni milyen hülye. Tehát, hogy megfőzöd, és kiveszed még, tehát még mielőtt jó lenne, és a paradicsom szószba főzött tovább.
1: Alap.
0: Akkor
1: alap,
0: jó. Mert én nem vagyok nagy tésztás, és ezt valaki most nekem elmondta, azóta úgy csak, mintha fölfedeztem volna tud a spanyol viaszt, és elképesztően más.
1: Abba, abszolút más, de azt mindig csak abban az esetben szabad főzni, hogyha aznap meg is eszed.
0: Rögtön, aznap, abban a pillanatban.
1: Persze.
0: Abban a pillanatban, persze. Most csináltam magamnak, mert ugye paradicsomszósz hegyek vannak, hiszen befőztem, és mondtam, hát akkor kipróbálom ezt a receptet, és akkor megcsinálom. Andante. És aztán szépen hozzátettem a paradicsomszószt, és elképesztően más íze volt.
1: Főzőműsort nyomunk egy olyan
0: Szerintem lehet, hogy jobban érdekli őket, mint a jazz. Nekem az a tapasztalatom egyébként, és akkor mondd, hogy ez máshol is így van-e, hogy Magyarországon a jazz az egy szitok szó. Tehát, hogyha én azt írom ki egy koncertemre, hogy ez egy jazz koncert.
1: Ha nem akarod, hogy jönnek emberek.
0: Igen, akkor ki kell írni a jazz koncert. Persze. Ha csak azt írom, hogy mit tudom én, Nára Jerika kedvenc dalait, igen, kvintet, és elénekli a kedvenc dalait, simán elénekelhetem benne a Cry Me a River-től kezdve a, mit tudom én, a Mr. Paganini-n át a It Don't Mean a Thing-et, és élvezik az emberek, és halálosan boldogak. És abban a pillanatban, hogy azt mondom, de ez egy jazz koncert volt, ja nem, azt nem, azt köszönjük szépen, azt nem szeretni. Ez máshol is így van.
1: Nincs.
0: Ez ilyen magyar betegség?
1: Nem tudom, hogy magyar betegsége, mert nem, tehát ilyen, tehát egyrészt nem nagyon járok annyira sokat magyar jazz koncertekre, viszont azt látom, hogy embertelen magyar jazz zenekarok vannak. Tehát úgy muzsika felnőtt azóta is két generáció, és elképesztően jól játszanak, és én azt látom, hogy állandóan játszanak. De azt szerintem te jobban tudod, hogy például ezekre a koncertekre menne, jár-e közönség.
0: Nem.
1: Tehát nem?
0: Nem, nincs, nem, inkább másképp fogalmazok. Az van, hogy nagyon, szerintem nagyon kevés a hely. Én fiatalságomban sokkal több helyszín volt, legalábbis én azt érzékelem
1: 90-es
0: talán.
1: 90-es évek tele
0: igen,
1: volt. 90,
0: igen, tele volt jazzklubbal. Nagyon sok helyen lehetett jam sessionon ott maradni, és nem tudom, most ez alig-alig van. És amikor én meg tudok hallgatni végre új feltörekvő zenekarokat, én is ámulok és bámulok, hogy úristen, ezek mennyire másképp nyúlnak a dologhoz, mint annó én kezdőként nyúltam a zenéhez. De igen, tehát hogy fantasztikus, de nem tudom. Szerintem kevés a helyszín Budapesten vagy Magyarországon, ahol vállaltan jazzt lehet játszani.
1: Hát van az a kettő, nem?
0: Igen, az IF Kávézó és a Budapest Jazz Club nagyjából.
1: És, ugye, és a BMC?
0: Meg BMC, igen. De nagyjából... Igen.
1: Nagyjából ennyi.
0: Igen. Amikor meg én kicsi voltam, akkor volt 10-15 helye, ahol lehetett.
1: Igen, és minden, amikor jártunk jazzkoncertekre, akkor mindegyik tele volt. Könnyes szemű fiatalokkal, és mindenki ordított.
0: És
1: akkor ez már nincsen.
0: Én úgy tudom, hogy nincs. Uh-huh. Én úgy tudom, hogy nincs. Viszont, tehát figyelj, repüljünk, ha már így visszarepültünk az időbe, akkor repüljünk nem is egészen a 90-es évekig, de mondjuk legyen 2010, szeptember 27, és akkor Dance for Ellen.

0: Az van nekem ideírva a papírra, ugye a fellépők neve után, a zenészek neve után, hogy közreműködik Ladányi Andrea tánc. Mit tud csinálni egy koncerten, egy olyan különlegesen nagyszerű táncos, mint a te feleséged? Mi az, amitől ez egyszer csak azt mondta, hogy ő szeretne veletek táncolni, vagy fordítva volt, hogy te mondtad azt, hogy...
1: Ezt én mondtam, hogy jöjjön ő. Akkor mi már 2 éve voltunk együtt, és elképesztő mennyiségű produkciót csináltunk együtt. Egyrészt csináltunk egy előadást, ami BL címre hallgatott, amivel lenyeltünk egy csomó díjat, meg így viszonylag sokat, egy elég nagyot pörögtünk Európába, volt, vagy mint egy 70 előadás, az sok így a színházi műfajban.
0: Ez nagyon,
1: igen. És plusz ugye bevitt engem, már addig is voltam egyszer készer, főleg egy a presszernek köszönhetőleg, de ő még inkább bevitt így a színházi berkekbe, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Tehát csináltuk, nagyon. És élvezem a mai napig, amikor adódik alkalom, tehát egy csomó darabnak voltam a zenei vezetője, vagy írtam zenét a Móricz Zsigmond Színházban, Nyíregyházán, aminek ő volt a koreográfusa, vagy a rendezője. És imádtam, tehát imádtam betanítani az embereket, vagy imádtam...
0: De nem idegesített a sok hülye színész?
1: Nem.
0: Ez tök jó.
1: Nem, mert challenge, tehát ez egy abszolút egy kihívás.
0: Az biztos.
1: De nincs ez.
0: És innen kérek elnézést a kollégáktól, hogy leülje színészeztem magunkat. Nem, mert csak most ezt ilyen viccből mondtam, csak hogy félreértés ne essen. Nem bántásból,
1: világos.
0: Hanem hogy tudom, hogy itt van egy nagyon komoly szakadék a zenészek és a színészek között, és ezt én mindig ámulattal nézem, ha valaki ezt szeretné ezt a árkot beásni és közelebb hozni a két műfajt egymáshoz, vagy a két műfajnak a jeleseit. Hogy
1: ja.
0: Ez tök jó.
1: És semmi, ott azért kiderült a számomra hamar, hogy egy Jennyvel van dolgom, nincs mese, és aki olyan végtelen kreatív energiával rendelkezik, és annyi olyan mennyiség információnak van a birtokában, amit még nem nagyon láttam életemben, hogy teljesen evidens volt, hogy elhívjam erre az estre, és ugye értelemszerűen szabad kezet kapott. Tulajdonképpen ő rendezte be a színpadot, ahogy a mostani Diva Dead Freedom koncertet is ő rendezi be, ő világítja be. Uh-huh. És ő kért díszletet, ami egy pár dobalkatrész volt, meg dobálványzat, mert azt volt kedve használni, mert hogy jól néz ki, nagyon tetszik neki esztétikailag az a dobálványzat, mert hogy nem tudom, robotokra hasonlítanak, vagy egy kicsit futurisztikus az ő számára. És semmiért csinálta, amit kellett. Ott ugye kötöttebb volt a zene, tehát meg tudtam neki mutatni, hogy milyen zenéről van szó, amire... Tehát végighallgattuk a műsort, otthon még vagy demo formájában, vagy még az eredeti megjelent formákban. És ő döntött el, hogy melyik legyen az a két dal, amikben szeretne lenni, és akkor úgy is lett.
0: Azt lehet akkor mondani, hogy ő téged a mai napig inspirál? Nagyon
1: hát hogyne? Uh-huh. Persze. Mind a ketten oda-vissza nagyon-nagyon-nagyon magas szinten űzzük ezt.
0: És egyébként abban is segített, hogy a saját tapasztalatait, tehát nem csak inspirál téged, hanem hogy a saját tapasztalataival egy kicsit terelgetett is, hogy minél profibb, nem zeneileg, ahhoz nyilván nem úgy érte, hogy te, hanem hogy így, hogy fogalmazok. Tehát, hogy mondjuk a világban hogy kell közlekedni ahhoz, hogy minél profibb zenész legyél.
1: Ő ezt nem tudta, mert nem mozgott zenei közegekben, ami ugye teljesen más, mint a tánc közeg. Ő élt kint már az Egyesült Államokban régen.
0: Én gondoltam, hogy abban tudott-e neked ez segíteni, vagy ez annyira más terület, hogy tulajdonképpen...
1: Nem, a hétköznapi életben sokkal többet segített ebből a szempontból, hogy hogyan kell ezt csinálni. Például tőle tanultam meg angolul, tehát tudod meg ilyenek, meg egyáltalán azt. Tehát a mai napig, hogyha nagyon fontos leveleket kell megírni, akkor azokat azért felolvasom neki, hogy ez jó-e így. Tehát, mert több fül többet hal. Tehát, meg egy lényegesen szigorúbb és józanabb ember, mint én.
0: Kordában tart? Például most mondok valamit, a cigarettáról való leszokás?
1: Nem, hanem egyszerűen radikálisabb, gyorsabb, és sokkal fegyelmezettebb, mint én.
0: Táncos.
1: Hát persze. Igen. Nekem olyan, mint egy hadvezér.
0: Abszolút. Úgy is néz ki?
1: Egy katonalány, abszolút. Igen. Ja.
0: És ez kellett neked?
1: Hát hogyne?
0: Volt úgy, hogy szétcsúsztál?
1: Nem. Nem akarok belemenni itt az érzelmi dolgokba, de hogy mondjam, az, hogy, tehát, hogy ez egy ilyen első látásra dolog volt, és tartom a mai napig, persze.
0: Ez szuper. Hát én azt kívánom, hogy az örökké tartson.
1: Én is.
0: Azok nagyon szerencsések, akiknek ez összejön.
1: Igen.
0: Akkor lehet mondani, hogy téged a Jóisten nagyon szeret?
1: Hát, hogyha létezik, akkor igen.
0: Létezik?
1: Hát nem tudom, hát hogyha létezik, eleve például én mindig azt szoktam mondani, hogyha létezik Isten, akkor biztos, hogy a zene hozzá a legközelebb álló dolog, hiszen megfoghatatlan. Évszázadok teltek el úgy, hogy csak eljátszottak egy zenét, és azt az emberek a lelkükbe vitték tovább, mert nem volt Spotify.
0: De nekünk van.
1: Nekünk van.
0: Na nézzünk akkor egy másik felvételt meg. Itt szólnál, mondjuk 2015, Skodi Vajdit koncert 2. Jó?
1: Ú, az egy vadkoncert
0: volt. Vadkoncert volt? Milyen volt értelemben?
1: Ú, az volt az minden első.
0: Volt?
1: Nem is vidám volt, hanem...
0: Nem, hogy minden volt, tehát őrületes
1: minden. Volt. Az volt az első olyan koncert az életemben, aminek, ami tulajdonképpen 70%-ban teljes free volt.
0: Free volt?
1: Aha. Csak ugye annyira erős karakterekkel vettem körbe magam, ahol ez nem tűnik fel. Tehát olyan improvizációs készséggel rendelkező muzsikusokról beszélgetünk, hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy ez, ó, hát ez egy dal, biztos megbeszélték, tudod, és nem.

0: Egyébként ez tényleg így van, hogy ahhoz, hogy valaki frit játszon, az a civilek szerint tudod, ott kezdünk, és akkor onnan megyünk, de fordítva. Tehát nem, hogy mindent kell tudni már ahhoz, vagy legalábbis nagyon sok mindent, hogy az ember egyszer csak elkezdjen merni frit játszani. Hát igen,
1: nem, jól gondolod, meg azért most már más jelent a free, mint régen. Tehát mint a 60-es években, ez a Cecil Taylor, Ornette Coleman generáció, akik szerintem elképesztőek voltak, borzalmas nagy tudású művészek voltak, akik a szabad nyelvet választották a közlésformának, ami bizonyos szempontból lényegesen nehezebb, mint a kötött nyelv, hiszen ott ugye megvan az, hogy mit kell megszólaltatni, ugye megvan egy gyönyörű téma, melódia, és el kell játszani, így vagy úgy. A szabadság az egy teljesen más dolog. Tehát az, hogy mondjam, az tulajdonképpen a leges-leges legbensőségesebb információ, amit ki tud adni egy muzsikus ebben a műfajban szerintem. Van egy olyan album, hogy Pat Metheny, Ornette Coleman, azt hiszem Music X a címe, nem biztos, hogy korrekt, amit mondok, de azon van egy dal, ami egy ilyen negyedórás vér, kemény, free jazz, egy-két melódiával, ami néha visszatér. Jack DeJohnette, Charlie Hayden, Ornette Coleman, Pat Metheny. Az a Pat Metheny, aki mellesleg ugye azokat a világ legszebb melódiáit, Last Train Home, meg ezeket írta, az a csávó úgy játszik free jazz-t, hogy az ember tényleg össze-vissza tolja a bokáját. És ez annyira jól látni.
0: Tehát és élveztette is?
1: A persze. Hát hogyne. Csak ezt mondom, ez már modernkori, mert itt már én ugye ritmikailag már inkább keretbe foglaltam a dolgokat, tehát követhető ritmusokat játszottam, harmóniailag és melódikailag volt abszolút szabad. Csak abban még nagyon erős volt a másik három társam.
0: Mondasz nekem olyan neveket, magyarokat, külföldieket, tök mindegy, akik téged a leginkább inspiráltak az életed során?
1: Hát itt Magyarországon az volt az én nagy szerencsém, hogy akik a legjobban inspiráltak, azokkal éltem le az eddigi életem egy jelentős részét. Tehát mondjuk Babos Gyuszival 10 évig játszottam együtt, Charlie-val 15, ami az értelemszerűen a László Attila zenekarait is eredményezte. Ugye Presszert már említettem veled, azt hiszem több mint 40 lemezt csináltunk együtt.
0: Azt tudod, hogy most a legnagyobb ikonokat sorolod? Csak hát, mondom, hogy milyen szerencsés vagy.
1: Én is annak érzem magam, de ugyanakkor nagyon jó volt játszani. Volt egy stúdió lemezfelvétel Szörényi Leventével, akivel szintén álltunk egy színpadon a Magyar Dalnapját, és ezért csak azt látom, hogy a Charlie zenekarra játsszuk a Ne gondold, ó, ne, hogy tied a világot, és az Levente elől énekel, és 40 ezer ember énekli fejlő. Tehát azért az
0: valami.
1: Az egy vibe volt. Igen. De hát említhetném Szaksi Lakatos Bélát, vagy Olá Kálmánt, akivel szintén volt szerencsén nem is egyszer a színpadálni, és hát lenyűgöző embernek tartom, ahogy Kaltenekér Zsoltot is, vagy Nagy Jánost például. És még annyi mindenki. Nagyon sok. Nem is tudom, hogy kivel nem játszottam.
0: Szép névsor.
1: De hát nem is tudtam elsorolni az egészen. És Zorán. Játszom egy csomó Zorán lemezen. Volt egyszer egy koncert az arénában, ami ilyen Zorán Presser közös koncert volt, és egyszer csak azon, és abban volt LGT blokk, tudod, és így ezzel csak azon találtam magam, hogy játsszuk ezeket a miénk ez a cirkusz című dal, tudod, hosszú instrumentális betétel. Mindenki lesz szerepel. Borzasztó jó dal. Vagy mint Konzsuzsa lemezek, meg ilyenek. Tehát, hogy ez KFT együttes.
0: Az is meg volt.
1: Meg, amikor a Mohit, ami volt a frontember a Lár András helyett, akkor elhívott elektromos virtuális dobokon játszani a Lár András mellé, mert úgy volt az egész lemez, amit csináltak, hogy volt benne egy ilyen elektronikus vibe. Imádtam.
0: Tanítanál, ha hívnának?
1: Én folyamatosan tanítok, ugye én klinikeket tartok. Nem tudom ezt, hogy mondjam, lehet lefordítani szemináriumoknak, vagy értem, mesterkurzusnak.
0: Abszolút. Mesterkurzus.
1: Nekem az egyik fő profilom.
0: És szereted élvezel?
1: Nagyon sokáig tartottam tőle, aztán nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nem csinálom jól, aztán mindig azt mondtak, hogy milyen nagyon jól csinálom. Úgyhogy most már kezdem elfogadni, hogy valószínűleg elfogadhatóan csinálom. Zenélni sokkal jobban szeretek, csak ugyanakkor meg látom azt, hogy pont az ilyen klinikekkel lehet megfogni iszonyatos mennyiségű embert, hogy mondjuk rávezessük arra, hogy milyen jó dolog zenélni. Akármilyen hangszerem. Tehát tartottam én már kliniket például gitárosoknak, meg bassgitárosoknak, tehát nem is csak dobosoknak, tehát az is, azt imádtam. Tudod, elmondani a Rhythm Brother aspektusát a másik félnek, tudod. Na, szeretek tanítani ilyen módon. Iskolában tanítottam, ugye Kőbányán is tanítottam, régen nagyon, még az elején. Tehát nagyon fiatal voltam. Nem csináltam én azt jól. Aztán tanítottam a Liceu Akadémián, ami az Operánk a Jazz Departmentje Barcelonában, uh-huh. még amikor oda költöztünk. Az nehéz volt, mert meg kellett tanulniak egy nyelvezetet, hogy nem feltétlenül tehetséges gyerekeket kell tanítsak.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy tanítasz olyanok, vagy csak olyanokat tanítasz, akik már egy bizonyos szint fölött vannak, vagy hogy olyanokkal is kellett már foglalkoznod, akik
1: nem. Folyamatosan kell olyanokkal foglalkoznom, akik nem feltétlenül tehetségesek, de az egy másik kihívás, de az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz, de szerencsére türelmes ember vagyok.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: Ez lett volna a következő.
1: De nehéz. Tehát, hogy mondjam, tudod, amikor látod, tehát amikor kérdezed, és kiderül, hogy tulajdonképpen a legelejéről kell kezdeni az egészet. És mondtam, 34 éves az illető, tudod.
0: Képtelen lennék. engem is hívtak, tanítsak, nem tudom, és akkor elmentem én is ugyanilyen egy kurzust. És ugyanerre jöttem rá, hogy én már nagyon jól tudnék olyan gyerekeket tanítani, akiket már a végén terelgetni kell, és el kell mondani bizonyos dolgokat. De képtelen lennék erre az, hogy amikor látod, hogy úristen.
1: Hát igen, tehát azért lényegesen könnyebb. Én haladókkal szeretek a legjobban foglalkozni, mert ott tudod, ott már látszik a...
0: Igen, hogy ott van.
1: A fény végén.
0: Így van, igen.
1: Hogy mik az esélyek. Egyrészt, másrészt meg ugye haladók, tehát az azt jelenti, hogy valamilyen szinten már vannak, és azt szerintem a legizgalmasabb, hogy onnan tud előkérni, hogy merre lehet terelni az illetőt, hogyha szükség van feltétlenül erre. De például ott van ellen például az Andrásik Remu, ugye a gitármánia tábornak a vezetője, aki például imád kezdőkkel foglalkozni. Tehát, hogy ő rabja ennek, hogyan tudja megmagyarázni egy embernek, hogy miért jó gitározni egyáltalán, tudod, ennyire, és ezt például annyira bírom benne.
0: Mi a következő projekt? Na jaj, pont most beszéltelek le, hogy ne dolgozz ennyit, és menj el pihenni, és akkor megkérdezem, hogy mi a következő projekt.
1: Csinálok szólólemezt megint, magyar piacra, most kizárólag.
0: Az első lemezeden énekeltem, azt hol lehet meghallgatni? Ne akarja meghallgatni?
1: De, meghallgathatod. Énekeltél refréneket.
0: Igen.
1: Igen.
0: Meg valami
1: Igen, volt, igen. Volt valami. A Bridge-ben. De is fújt benne. Igen. Fekete Kovács Kornél.
0: Igen. Tehát egy szólólemez, igen?
1: Szólólemezt csinálok, egy LGT tribute lemezt csinálok most éppen, ami egy nagyon-nagyon-nagyon régi vágyam volt. Nem mondom meg, milyen koncepció szerint, de nagyjából kitaláltam mindent, és már így az első 10%-án már túl is vagyok az anyagnak. Tehát

0: négy nóta a kilencből, és hogy azt a négyet hangszereljem meg én, a többit meg közösen. Ugye ez egy zongorásokban nem tudtam beleszólni, mert az nagyon-nagyon piciféle dolog, de mit tudom én, ha valaki mondja meg, belenyúltam rendesen. Nagyon-nagyon jó meló volt. És nem is tudtam, például valaki küldött egy fotót, hogy az első könyvében, ugye most kiadott két
1: könyvet.
0: Az első könyvében ott megírta azt, hogy ha valaki mondja meg, például azóta úgy játszom, hogy én beletettem egy hatodik fokot a bridge-be. És bánt, ez
1: csodálatos.
0: Beszarás.
1: Persze.
0: Ja. Úgyhogy azt mondta, hogy azt csinálok, amit akarok, mert megkérdeztem. Őt megkérdezem erről, persze. Mondta bármit. Bárhogy.
1: Nagyon irigy vagyok. Én akartam csinálni egyszer egy koncertet az ő EGT és egyéb dalaiból, és mondta, hogy várd már meg, amíg meghalok. De mondom, ne hajj meg! Mondta, hogy még most ő akar még játszani, meg nem tudom én is, akkor hogy még most ő ne csináljon senki. És ugyanezt mondta Mari is egyébként, a falusi, ja. Hogy mondta, nem lehet, mert még ő akarja, és jó, ja, de annyira jók ezek a nóták, hát nem lehet. Azt megengedte, hogy az első lemezemen énekeltem egy azt megengedte. De igen, értem. Akkor nekem is azt mondta, hogy azt csinálok, amit akarok, hogy úgy érzi, hogy ez garancia arra, hogy jó lesz.
0: Úgyhogy ez van. Novemberben elmegyek meg ide egy Frank Gambale turnéval. Okay. Ez egy ilyen rövidebb kanyar, 2,5 hét. Domenico Di Piazzával, George Weedy-vel.
1: És akkor összerakod a kis bőröndödet, és felszállsz a turnébuszra, és...
0: A repülőre, igen? És akkor igen, és akkor leszállunk Olaszországba, beülünk egy kis buszba, és akkor abból kimászunk két hét múlva, és hazarepülünk Barcelonába. Ez lesz. Godfatherrel is vannak nagy tervek, illetve hát folytatása az eddig megkezdett rendkívül fényes és igazságos útnak. Jövőre meg hát tavasszal megint lesz Frank Gambale turné, megint lesznek Godfather koncertek. Hát figyelj, a Godfather az egy borzasztó jó zenekar. Az azért történt, aminek egy szomorú oka volt, hogy meghalt a Szappanos Gyuri. És ugye ezáltal a Bum Bum zenekar abban maradt, ami hobby zenekar volt, de valahol a szívünk csücske volt. Azért játszottunk baromi jól, mert 1998 ősze és a feloszlásig, ami 2002-ben volt, mi minden szerdán játszottunk az Old Man's-ben. Ami azt jelenti, hogy 3 év rendkívül intenzív, tulajdonképpen műhely meló. És annyira összeszoktunk, annyira bejátszódott minden, hogy ez így megmaradt a végéig az egésznek. Csak aztán ugye a Szapi úgy gondolta, hogy lelép. És a Tibusz ott maradt olyan zenekar nélkül, ami így a szíve csücske lenne. És akkor egyszer a Jávor Peti, a menedzser mondta, hogy a Tibusz gondolkozik, hogy csinál egy zenekart, ez két-három évvel ezelőtt volt. És mondtam neki, csinálhat bármit, csak én dobolhatok benne. És aztán hála Istennek ő is összeboll. Én már évek óta dolgoztam a Szevényi Danival, meg a Gotthard Misivel, akikkel kvázi ilyen műhely vagyunk. Tehát elég sokfelé ágazó produkciókat csinálunk együtt, mind a Miska lemezét, Dani lemezét, én lemezem, stb. Tehát itt nagyon sokat bedolgozunk egymásnak. Én amikor elhívok néha a bitangokat, mint a Gary Willis vagy a Adrian Ferrod, akkor mindig őket hívom, hogy ők legyenek a másik kettő. És a Tibusz összebútorozott velük, és a Danival így elkezdték összerakni az első saját nótáját a zenekarnak, ami a Búcsú Keringő lett. És aztán elkezdtünk próbálni, lett két vokalista lány velünk, ugye Kéri Samu a basszusgitáros, aki 24 éves, tehát az unokája lehetne a Tibusznak gyakorlatilag, Tibusz hozta őt, és így volt egy első koncert, ami megpecsételt mindent. Akkor a Barba Negra, még a Lánymányosi híd, aminek azt hiszem most más a neve, Rákóczi híd, annak a budai híd főjénél volt meg akkor a Barba Negra, ha minden igaz. És elindultunk lefelé a Mátrából, a Szerpentin, és jött a telefon, hívott a Dani, hogy figyelj, az van, hogy azt mondja a vezetőség, hogy vagy bent játszunk, és akkor nagyon sokan kimaradnak, vagy kint játszunk, és akkor meg viszont lehet, hogy kevés ember lesz. És akkor mondtam, hogy figyelj, játszunk kint. És kint játszottunk, és eljött 1000 ember egy olyan koncertre, ami addig

0: semmit nem jelentett meg még magáról, csak három fotót, meg voltak egy zenés tévéműsorban, ahol Unplugged verzióban hárman, a Miskával, meg egy kórussal, a Tibusz, meg a Dani zongorán, tehát még ritmus szekció sem volt, mert nem voltunk itthon. Eljátszották a búcsúkeringőt. Ennyi volt az összes matéria, amire eljött 1000 ember, és ott megpecsételődött minden, és egy, gyakorlatilag azonnal egy kult zenekar született, a Tibusz sokadik, és talán eddig legfényesebb virágzását él, amit egy gyönyörű látni. És hát egy olyan zenekarról beszélgetünk, ahol minden nótában van legalább egy hangszer szóló, ami ugye, ha valami nem aktuális mostanában, az ez.
1: Bahamira nem menő, igen.
0: És ugye nem használunk semmilyen backing tracket, nem használunk taktjelet, ráadásul olyan szinten old school módon muzsikálunk, hogy elkezdtük azt a megoldást választani, hogy monitorládában csak az énekeket kérjük be, meg a zongorát, és mindenkit onnan hallgatunk, ahol van. Ez ugye nagyon nagy színpadon nem valósítható meg, de mit tudom, ilyen közepesen nagy színpadon, mivel elég szűk körben muzsikálunk, igen. És azzal, hogy nincs monitor, Tibusz onnan szól, Miska onnan szól, Samu onnan szól, csak az énekek jönnek, magamból se kérek semmit, már hangosan dobolok, hallom is, és mivel ugye nem üvölt a monitor, ezért magamat is kiválóan hallgatom, és nagyon-nagyon működik. A hangmérnöknek is sokkal jobban működik, mert nem lennék hangoszenekar, de egyek jobban kezelhető, meg hogy mondjam, visszahoztunk egy pusztán a magunk örömére egy olyan szokást, ami már évtizedek óta nem divat. És jönnek az emberek, tehát hogy mondjam, most már így látszik, hogy így összetudunk szedni egy ilyen stabil 1-2 ezer embert ilyen nagyobb koncerteken, ami hogy mondjam, megint
1: nagyon
0: mondom.
1: Nagyon nagy dolog.
0: Nagyon nagy dolog ilyen zenével.
1: Ez így van. A hallgatóknak mondom, hogy aki azon melegébe hallja ezt az adást, az másnap, vagyis november 22-én este 8-kor ingyenesen visszanézheti a Godfather Műpás koncertjét a Facebookon, YouTube-on és a Műpa honlapján. Mit hallgatsz egyébként, egy búcsú kérdésként? Mit hallgatsz?
0: Zenét?
1: Aha, sokfélét.
0: Én, hogyha húzamosabb ideig zenét hallgatok, akkor én a KCRW nevű rádiót hallgatom, uh-huh. ami olyan Kaliforniának, mint a Tilos Rádió Budapestnek. Uh-huh. Tehát a hallgatók tartják fent, és olyan zenék vannak benne, gyakorlatilag az újonnan felfedezett zenémnek a 99%-át ott fedeztem fel. Van applikációjuk, tehát bárhol lehet hallgatni. Ott csupa olyan zene van, amit még nem adtak ki. Tehát egy csomó, Adél például oda küldte be az első demóját, annak Coldplay oda küldte be az első demóját, és egy csomó olyan van, ami nincs a Spotify-on. Tudod, uh-huh. És olyanok vannak, hogy nem lehet kibírni. De például hallottam már Kovács Katit is ott, tehát hogy add már uram az esőt, tehát ez egyszer leadták egy éjjel, éppen vezetem Los Angeles, ez csak megszóltakat. Na, erről beszélek.
1: Ez csodálatos.
0: Ja.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem, pedig tudom, hogy tényleg nagyon fáradt vagy.
0: Én köszönöm, Erika. Jó
1: és
0: volt látni.
1: És mit csinálsz legközelebb itt, ebben az épületben?
0: Holnap játszom itt, kérlek szépen.
1: Kikkel játszol?
0: Evin Arsett,
1: okay.
0: A fantasztikus elektronikus zenész, gitáros lesz a partnerem, Nuelli, a francia-vietnámi gitáros okay. kollégám, illetve elhívtam Tim Lefebvre-t, aki David Bowie-nak, Oznoy-nak, nem tudom, kinek nem volt a basszusgitárosa az elmúlt években, egy New Yorki fiú, aki elköltözött Los Angelesbe, és már játszottunk együtt sok évvel ezelőtt a Big Potato-ban, illetve egy csomó lemezen játszunk közösen együtt. És elhívtam egy dobost is, Christian Lillingert, aki egy német avantgárd dobos, egy fiatal srác, egészen elképesztő, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa, pont az ellenkező az én jelenlegi módomnak. Tehát annyi hangot eljátszik, mint amennyit én játszottam, amikor 13 éves voltam, csak más aspektusból. És én az Instagramon fedeztem föl, és kiderült, hogy komoly lévelekkel van már leszerződve, így az avantgárd jazz körökbe, és hát tényleg elképesztő, nagyon-nagyon, egészen különleges. Kínai, csak ilyen hosszú kínai evőpálcikát is használ dobverőként, tehát tudod, hogy minél érdekesebb, finomabb hangokat tudjon játszani, illetve az Andra is lesz velünk egy két dal elejéig most ismét.
1: Teltházatok lesz?
0: Nem tudom, de tudomásom szerint egész szépen fognak a jegyek.
1: Csodálatos. Hát holnap legyen veled az erő, és minden jótokkal, legyen egy csodálatos koncert, előadás. És akkor most búcsúznék tőled, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és engedd meg, hogy ebből a bizonyos októberi koncertből a végén még itt bejátszunk a hallgatóknak.
0: Köszönöm szépen.
1: Linkek a leírásban vannak.

0: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Közreműködik Herb Ellis, Ray Brown és John Frigo, valamint Jonathan Bremer és Nicholas Bardalam.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Thank you very much.
1: I present to you John Frigo. Yeah.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertjét hallották. Közreműködött Herb Ellis, Ray Brown és John Frigo, valamint Jonathan Bremer és Nicholas Bardelben. A felvételek a Santa Monica-i The Loak klubban, valamint a szombathelyi Bartók teremben készültek 1987. júniusában és 2013. június 28-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Kaltenegger trió koncertje hallható. Közreműködik Papes Péter és Borlai Gergő.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen. A doboknál Borlai Gergő. Basszusgitár Papes Péter. Billentyűknek Kaltanekes Zsolt.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Kaltenekker Trió koncertjét hallották. Közreműködött Papes Péter és Borlai Gergő. A felvétel az A38 hajón készült 2005. november 11-én.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

kobold, makik fia, unokája és dédunokája. Aprócska állat vagyok, két pupillán kívül csak a legszükségesebb egyebekkel rendelkezem.

hiány, ki tanúskodna erről? Talán ti? Én a koboldmakik, koboldmakik apja és nagyapja, aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek, mégis egész, mégis egész, mégis egész, mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.